90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és puszlaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Újabb szoborral bővült az Olimpiai Park. Június 10-én szerdán az Aranycsapat alapítvány kezdeményezésére kihelyezett bronz szobrot avatták fel a 2012-ben elhunyt székesfehérvári Bogár Pál tiszteletére, aki 1955-ben Európa bajnoki sikert ünnepelhetett a magyar férfi kosárlabda válogatottal. A tavalyi év során a négyszeres olimpiai bajnok tornász Szabó Katalin és a kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok evezős Francia Zsuzsanna bronzból készült szobrát avatták fel az Olimpiai Parkban. Június 10-én pedig egy újabb legendáról készült, tehát alkotást avattak. Az 1955-ben hazai pályán Európa bajnokságot nyerő székesfehérvári kosárlabdázó Bogár Pál mellszobrát. A művet a köztársasági érdemrenddel kitüntetett Podbanicki Prourbe és Prokultúra díjas Túri Török Tibor szobrászművész alkotta. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nádas Ladány és Jenő lakóiért végzett a házi orvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Játékok, versenyek és jó hangulat töltötte meg a dunaújvárosi sportpályát, a háttérben azonban komoly üzenet húzódott meg. A rendezvény célja a drogfüggőség megelőzése és a fiatalok tudatosságának erősítése volt. A Fejér vármegyei önkormányzat sikeresen pályázott 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Tisztán előrébb jutsz című ifjúsági kábítószer prevenciós, tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására irányuló felhívásra. Így a minap a Szalki-sziget adott otthont a soron következő Fejér vármegyei ifjúsági drogprevenciós sportnap eseménynek, ahol a drogfüggőség állt a középpontban. A rendezvény házigazdája a Dunaújvárosi SC Rudas közgazdasági technikum és kollégium volt, tudósítás a FEOL oldalán. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, aminek az a célja, hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve a zökkenőmentes munkavégzést, adott tájékoztatást erről közösségi oldalán a város. Június 11-én, csütörtökön 6 és 15 óra között a Mátyás Király út 1 hét előtt, a Mátyás Király út 8-12 előtt zajlanak majd a munkálatok. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet emlékezteti a betegeket arra, hogy a vizsgálatok és kezelések alkalmával nem elegendő csupán a tajkártya. A személyazonosság igazolására alkalmas okmány, személyazonosító igazolvány vagy útlevél bemutatása is szükséges. A személyazonosság ellenőrzését az egészségügyről szóló törvény írja elő, a szabályozás célja pedig, hogy az egészségügyi szolgáltatók biztosan azonosítani tudják az ellátásra jelentkező személyeket, ezáltal elkerülhetők legyenek az adminisztrációs hibák és a téves adatkezelések. Harsányi Zsófia hónapokkal ezelőtt kezdett el játszani egy egyszerű pörgettyűvel otthon. A játék annyira lekötötte, hogy családjával együtt utána néztek, létezik-e ilyen kategória a Guinness rekordok között. Kiderült, hogy igen, így megszületett az az ötlet, megpróbálják megdönteni a világrekordot. Harsányi Zsófia 2026. február 15-én Székesfehérváron állította fel a 16 éven aluliak pörgettyű pörgetési rekordját, amikor a játékot 1 perc 4,6 másodpercig sikerült forgásban tartania. A Feolnak Zsófia édesanyja, Iricsek Andrea mesélte a különleges történetről. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejérvár megyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a

0: hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken, sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nemrég Budapesten a BL döntő előtt élőben is hallhattuk ezt a dalt. The Killers Human, így indul az óra, 11 perc elmúlt 6, Max M. Levente vagyok.
1: Beste

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 163. napja, a mai június 12-e, ez áll a naptárban, és egy női név, Villő. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ma van a gyerekmunka elleni világnap. Szerencsére hazánkban a gyermekmunka nem ölt olyan mértéket, mint a világ más tájain, így például az afrikai vagy az ázsiai régióban, ahol egyes becslések szerint minden negyedik gyermek végez valamilyen kényszermunkát. Persze nem kényszer, de dolgozhatnak a nyári szünetben a diákok idén is, ez teljesen legális, csak adószám szükséges hozzá.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, nagyrészt napos, gyengén felhős időnk lesz, 21-26 fokkal, esni nem fog, és napról napra melegszik az idő a hétvégén újból. Persze nem kánikulai, de kellemes nyári meleg várható. És várható a legfrissebb hírek után egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Andy Kölbeck zenél nem sokára. Everybody.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja. De a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Sziámi ikrek születtek Pozsonyban. A két kislánya medencéjénél nőtt össze. Mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték az orvosaik. Azt további vizsgálatok fogják kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek, őket később sikerült szétválasztani.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nádas Ladány és Jenő lakóiért végzett a házi orvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt FM a legjobb zenék. Június 12. péntek a Villők névnapján az ország nagy részén. Napos, gyengén felhős időnk lesz, csak északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. 21-26 fok közé melegszik a levegő, holnap szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb eső zápor, már 22-28, vasárnap pedig a napos gomoly felhős időben egy hidegfront hatására újból több helyen lehet zápor, zivatar, 21-28 fokot mérhetünk majd. Rome wasn't built in a day, a Morcsiba dalának címe, ez a folytatása Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és 7 óra, úgyhogy jöjjenek mindjárt a legfrissebb hírek, aztán a fesztivál szezonra jetlaggel melegítünk.
2: Ez

0: zavar szalagok. És itt lesz az egyslágeres Jó Radicals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyárkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is! Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Újabb szoborral bővült az Olimpiai Park. Június 10-én szerdán az Aranycsapat alapítvány kezdeményezésére kihelyezett bronz szobrot avatták fel a 2012-ben elhunyt székesfehérvári Bogár Pál tiszteletére, aki 1955-ben Európa bajnoki sikert ünnepelhetett a magyar férfi kosárlabda válogatottal. A tavalyi év során a négyszeres olimpiai bajnok tornász Szabó Katalin és a kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnok evezős Francia Zsuzsanna bronzból készült szobrát avatták fel az Olimpiai Parkban. Június 10-én pedig egy újabb legendáról készült, tehát alkotást avattak. Az 1955-ben hazai pályán Európa bajnokságot nyerő székesfehérvári kosárlabdázó Bogár Pál mellszobrát. A művet a köztársasági érdemrenddel kitüntetett Podbanicki Pro-Urbe és Prokultúra díjas Túri Török Tibor szobrászművész alkotta. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. A névnaposok ma a Billők. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Now or Never címmel nem sokára Tom Novi dalát is játszom. Az óra viszont Mark Ronson és Amy Winehouse kettősével indul. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 12-e nagy nap a Beatles tagjai számára, hiszen 1965-ben második Erzsébet angol királynő ekkor ütötte lovaggá őket. Anglia után most Németországban folytatjuk. Jön Tom Novi és a Now or Never, és jöhet a közlekedési info is. Ha van, 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz, 21-26 fokkal esni ma nem fog, ha minden igaz, de kiderülnek a részletek a hírek végén. Aztán zenélünk tovább Jerry Halliwell-lel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az öt foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. Négy telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Különleges járművel bővült a BKV Nosztalgia flottája. A hónap végéig Icarus Cabrio busszal is lehet utazni Budapesten. Az N109-es járat szombatonként jár majd. A hétvégente közlekedő Nosztalgia villamosok, buszok, trolik listája és menetrendje a BKK honlapján elérhető. Jegyet a Budapest Go alkalmazásban, bármely pénztárban vagy a járatok személyzeténél lehet venni. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Játékok, versenyek és jó hangulat töltötte meg a dunaújvárosi sportpályát, a háttérben azonban komoly üzenet húzódott meg. A rendezvény célja a drogfüggőség megelőzése és a fiatalok tudatosságának erősítése volt. A Fejérvár megyei önkormányzat sikeresen pályázott 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Tisztán előrébb jutsz című ifjúsági kábítószer prevenciós, tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására irányuló felhívásra. Így a minap a Szalki-sziget adott otthont a soron következő Fejérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap eseménynek, ahol a drogfüggőség állt a középpontban. A rendezvény házigazdája a Dunaújvárosi SC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium volt, tudósítás a FEOL oldalán. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt, június 12-én pénteken. Sok boldogságot a névnapos villőknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 85 éve ezen a napon született Chick Corea, amerikai jazz-zongorista, zeneszerző. Ma lenne 83 éves Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, az Omega tagja. 1953-ban, ha a mai napon született, Slamovics István, magyar énekes, dalszerző, gitáros, az Ős Edda tagja.
1: Ha egyszer odébb bállok a kör közepéből, majd hiányzok.
0: 1951. június 12. megszületett Brad Delp, gitáros énekes, a Boston frontembere. És 1979-ben a mai napon született Robin, svéd énekesnő, dalszerző.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó volt a tegnapi VB nyitó meccs, nem? Mármint annak, akinek nincs tévéje, és mondjuk streamen nézte volna, hát én is közéjük tartozom. Nem működött a stream ugyanis, úgyhogy majd utólag bepótoljuk. 8 után is hozom a legjobb zenéket, például Lisa Stansfield-től. Vagy a 4-es Street-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Játékok, versenyek és jó hangulat töltötte meg a Dunaújvárosi sportpályát, a háttérben azonban komoly üzenet húzódott meg. A rendezvény célja a drogfüggőség megelőzése és a fiatalok tudatosságának erősítése volt. A Fejérvár megyei önkormányzat sikeresen pályázott 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Tisztán előrébb jutsz című ifjúsági kábítószer prevenciós, tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására irányuló felhívásra. Így a minap a Szalki-sziget adott otthont a soron következő Fejérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap eseménynek, ahol a drogfüggőség állt a középpontban. A rendezvény házigazdája a Dunaújvárosi SC Rudas közgazdasági technikum és kollégium volt, tudósítás a FEOL oldalán. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nádas Ladány és Jenő lakóiért végzett a háziorvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Madonna feldolgozással indul az óra, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Június 12-e van péntek, a Villők névnapja egyébként. Isten éltesse minden ünnepeltet. Szóval jön a Madhouse és a Like a Prayer, aztán nem sokára a Stereo MC's és James Morrison is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. 2026-ot írunk így, hát ne csodálkozzunk, hogy egy nappal a foci VB megnyitója után ellepték a YouTube-ot a fake, azaz hamis VB megnyitó ceremóniák. Csupa AI stadion, AI emberek, mesterséges intelligencia által generált hamis duettek, például Shakira és Pitbull VB megnyitó duettje, ami hát nem létezett. Nincs, nem volt ilyen. Bezzeg a 90-es és 2000-es évek, amikor, hát főleg a 90-esben még rendes internet sem volt, nemhogy AI. James Morrison és a You Give Me Something érkezik, és ha már szóba került, egy picit megidézzük a múltat, nem sokára Lisa Stansfield-el is itt a Besten. Jó reggelt!

0: FM, a legjobb zenék.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok. Sajnos hajnalban több halálos áldozatot követelő baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Teljes pályazárban, emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat a pályáról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8:30, jönnek a friss hírek, aztán Sophie B. Hawkins.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az öt foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt. Sziámi ikrek születtek Pozsonyban. A két kislány a medencéjénél nőtt össze. Mindkettőjüknek külön szíve, tüdője és veséi vannak. Az újszülöttek jól vannak, édesanyjuk állapota stabil, közölték az orvosaik. Azt további vizsgálatok fogják kideríteni, hogy a hasüregben miként helyezkednek el a szerveik. Szlovákiában először 2000-ben születtek a medencéjüknél összenőtt ikrek, őket később sikerült szétválasztani. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt. amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Játékok, versenyek és jó hangulat töltötte meg a dunaujvárosi sportpályát, a háttérben azonban komoly üzenet húzódott meg. A rendezvény célja a drogfüggőség megelőzése és a fiatalok tudatosságának erősítése volt. A Fejérvár megyei önkormányzat sikeresen pályázott 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Tisztán előrébb jutsz című ifjúsági kábítószer prevenciós, tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására irányuló felhívásra. Így a minap a Szalki-sziget adott otthont a soron következő Fejérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap eseménynek, ahol a drogfüggőség állt a középpontban. A rendezvény házigazdája a Dunaújvárosi SC Rudas közgazdasági technikum és kollégium volt, tudósítás a FEOL oldalán. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Sok a baleset újból. M3-as Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. Az M6-oson Pécs felé Iváncsánál egy autó a szalagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták, és a hajnali súlyos M1-esen történt baleset miatt Hegyeshalom felé a győri elkerülőt lezárták. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, bárm az infót a 0620 55 55 155-re. Edwin Collins jön, és a Girl Like You a bestem.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után is szólnak a legjobb zenék, például a Unique-tól. Vagy a Sept-től. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra, mindjárt a friss hírek jönnek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nátas Ladány és Jenő lakóiért végzett a háziorvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most Mooney Love dalával idézzük meg, jön az It's a Shame, este pedig a Night Shift Extra-ban újból az ezredforduló Classic House slágerei forognak, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Teljes a pályázár továbbra is a hajnali súlyos baleset helyszínén az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán, Győr-Szent Ivánnál leterelik a forgalmat, és ugyancsak pályázár van az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol felborult egy kamion. Ott a 127-es kilométernél terelik le a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, közben jön Madonna dala, Give It To Me, a Besten.

Ezt a fenn a legjobb zenék. Ma napos, szeles időnk lesz, esni nem fog, a maximum 23 fok körül alakul. A hétvégén egy fokkal már melegebb időre, de mindkét nap, főleg vasárnap egyébként záporokra, zivatarokra is készülhetünk a napsütés mellett. 22-28 fok között alakul a maximum. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Arástól, a Besten.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit. 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Nyílt napot szervez a BKV szombaton, a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a 2 évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis Mukival, ingázhatnak is az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az 5 foglalkoztató dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az iroda kulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A dabasi járási ügyészség minősített lopás büntettével vádolja az elkövetőt. Továbbra sem akarnak eurót a svédek, idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem 2/3-át a tagállamokkal bonyolítja, de a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nádas Ladány és Jenő lakóiért végzett a háziorvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt. amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában például James Blunt-tól, Macy Gray-től, a Sugar Babes-től, elsőként pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól What's Love? 4 perc elmúlt 10. Jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a hét utolsó munkanapján. Ha dugó baleset van, billőt vagy szülinapost köszöntene bárki, 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: Beste

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best of FM, a legjobb zenék, a fáradhatatlan lemezlovas, a 62 éves Fatboy Slim érkezik, aki végig bulizza a nyarat, persze a DJ pultban. Elcsíphető az Egyesült Királyságban rengeteg fesztiválon és rendezvényen, ezen kívül Ibizán, Máltán és Hollandiában is. Ez a Praise You tőle a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen hajnalban Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion a 123-as kilométernél. Szintén teljes pályazárban érvényben a 127-es kilométernél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetőek.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában hozom majd Tupac slágerét. És a fekete vonatét is. A dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Mosoly, meghatottság és szeretet töltötte meg az idősek otthonát egy különleges ünnepen. A születésnapi köszöntő során a 90 éves Erzsi nénit családtagjai és az intézmény dolgozói is felköszöntötték. Meghitt és örömteli pillanatokat adott a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi ipartelepeki telephelye, ahol a mindig mosolygós Pritzl Andornét Erzsi nénit születésnapján köszöntötték. 90 éves Erzsi néni, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű. Írja Feol. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Holnap napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki esőzápor. A nyugati szél sokfelé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, még napközben 22-28 fok várható.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság, polgármestert kergetett egy medveszékelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók már nem juthat el.
4: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek is kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált 2 népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székely varságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A Székely Hon arról számolt be, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A polgármester szerint még neki is futnia kellett a medve elől gumicsizmában az aszfalton. A veszélyes állatot végül kidőtték. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Aki annó 2011-ben lemaradt Szil budapesti koncertjéről, az most bepótolhatja, a fanatikus rajongók pedig biztos vagyok benne, hogy repetáznak. Július 30, MVM Dome, Budapest Szil koncert, ő indítja az órát, szól már is az Amazing. 4 perccel múlt 11, június 12 péntek, sok boldogságot villők, szülinaposok, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágerei szólnak a mai Night Shift Extra-ban. 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től Lauer Christiantól, és egy másik house legenda, Paul Johnson érkezik a folytatásban. Get Get Down című dala 99 nyarán jelent meg, és Paul legnagyobb és legismertebb slágere. Vezette az amerikai Billboard Dance listáját, és top 10-es dal volt az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában és Görögországban is. A Billboard beválasztotta minden idők 50 legjobb house dala közé, a rendkívül előkelő második helyre sorolták.

A túlpartonál, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki úgy dönt, hogy még a tömeg előtt szeretne elindulni a Balatonra, jön a hétvége ugyanis, és nyár van, szóval az se nagyon siessen, vagy legalábbis, ha siet, lassítson Székesfehérvárnál. Baleset történt ugyanis az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 63-as kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres torlódás alakult ki, és továbbra is pályazárban, méghozzá az M3-ason Budapest felé, Mezőkövesd és Füzesabony között, ahol korábban felborult egy kamion. A 123-as és a 127-es kilométer között a 3-as főútra terelik a forgalmat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül itt a dél, úgyhogy én nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és jó hétvégét is mindenkinek. Megjött Majoros Rita, Emily Sandé dalával indítja a péntek délutánt. Találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mosoly, meghatottság és szeretet töltötte meg az idősek otthonát egy különleges ünnepen. A születésnapi köszöntő során a 90 éves Erzsi nénit családtagjai és az intézmény dolgozói is felköszöntötték. Meghitt és örömteli pillanatokat adott a fővárosi önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona polgárdi ipartelepeki telephelye, ahol a mindig mosolygós Pritzl Andornét Erzsi nénit születésnapján köszöntötték. 90 éves Erzsi néni, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű, írja Feol. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nátas Ladány és Jenő lakóiért végzett a háziorvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Lezárult az idei kompetenciamérés, megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
4: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
3: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű, sötét piros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli-délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás pénteket, kellemes délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok, elmúlt téli jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni, és hát ugye a hétvégét már megkezdőknek meg aztán végképp jó pihenést kívánni. A kosindalával jön a Hide You It lesz, Christina Aguilera, most pedig Emily Sunday indítja a délutánt. Jön a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy csodásan telik a péntek, és már a hétvégében tudnak gondolkodni. Tartsanak velem a következő órákban is. Én biztos, hogy rávezetek mindenkit, hogy élvezze a hétvégét a legjobb zenékkel. Egy kicsit hangolódunk így a 90-es, 2000-es évek ritmusában. Úgyhogy, hát hallgassuk a napkérdését is. Jövök hamarosan ezzel, mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de természetesen a legjobb zenékkel a főszerepben. Úgyhogy megyek is tovább egy igazi, hát nem használok nagy szavakat, ha azt mondom, hogy az elektronikus zene egyik talán legnagyobb klasszikus érkezik a 90-es évekből. Ez nem más, mint a Faithless és az Insomnia. Na, gyerünk tovább!

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak már most az utakon itt péntek délután, de gyanítom, hogy egyre nagyobb lesz a forgalom. M1-es, M7-es, itt ma is nagy forgalomra lehet számítani, ugye sokan tartanak majd hétvégézni a Balaton felé, illetve ugye az M1-esen egyébként is mostanában sok a dugó, így a hétvége felé pedig pláne. Ha viszont bárkinek van bármi nemű információja, legyen az az M7-esről, az M1-esről, vagy bárhonnan az országból, megköszönöm, ha ma is elküldi, vagy felhív a 0620-55-55-155-ös számon. Könnyítsük meg együtt az utazók dolgát, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután egy óra lesz a legfrissebb hírek, mert bekészítve meghallgatjuk őket, aztán felvesszük a táncos cipőt és megtekerjük a csípőket. Jön a Gágyó és a So Many Times. És itt lesz majd a Biebers is, és arra rakjuk össze.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk, mint bármi történt, már megtörtént.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű. Köszöntöm a hallgatókat, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Mosoly, meghatottság és szeretet töltötte meg az idősek otthonát egy különleges ünnepen. A születésnapi köszöntő során a 90 éves Erzsi nénit családtagjai és az intézmény dolgozói is felköszöntötték. Meghitt és örömteli pillanatokat adott a fővárosi önkormányzat Szombathelyi idősek otthona Polgárdi ipartelepeki telephelye, ahol a mindig mosolygós Pritzl Andornét Erzsi nénit születésnapján köszöntötték. 90 éves Erzsi néni, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű, írja Feol. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Jó, ha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Razzia, az ittas sofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon. Az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munka reggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
5: A nyelőcsőben fennakadt idegentesteknek, köztük a gombelemeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
4: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolna vármegyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelő helyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő, és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is remek zenék, és fantasztikus péntek délutáni hangulat itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. George Michael dalával viszem tovább a délutánt, és a jó hangulatot. Jön a Too Funky, itt lesz Santana és a Maria Maria, de ezt a Cabo is hozza a Living In Up dalt. Most a Gácsóval táncolunk So Many Time, rögtön így az óra elején. Szép napot!
0: Best.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telik a péntek délután? Nagyon remélem, hogy jól, és hogy van idejük egy picit válaszolni a nap kérdésére, mert csak egy egyszerű, laza kérdéssel készültem. Ki mit csinál a hétvégén? Ki mit tervez? Ki hová utazik? Vagy szimplán csak sorozatmaraton tartanak a kanapén? Hú, azt is nagyon-nagyon szeretem. 0-20-55-55-155, ide lehet ma is a nap kérdésével kapcsolatban írni, de természetesen várom a Facebookon, az Instagramon is az üzeneteket, és nyugodtan telefonáljanak is, vagy akár ha közlekedési információjuk is van, azt is ide várom. Én pedig cserébe a folytatásban is nagyszerű zenéket hozok. A Vandum Project érkezik hamarosan a King of My Castle-lel. Előtte egy kicsit utazunk a 90-es évekbe. Jön most Takabu és a Living It Up, amit bevallom őszintén, én jobban szeretek, mint a Here We Go-t. Az volt ugye a 90-es években a nagy slágere, viszont nekem ez pont azért tetszik, mert egy laza popdalnak tűnik, de ennél sokkal-sokkal több, mert egy nagyon-nagyon érdekes, de mindig aktuális témát dolgoz fel, annak ellenére, hogy a diszkóban táncoltunk erre. Méghozzá a víz fontosságát, és az ivóvizeink fontosságát, és hogy egyáltalán az élet alapja a víz, mondhatom így. Úgyhogy Living It Up, itt a Best FM.

0: West FM a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki. A Vásáros Nömény felé tartók a 20-as és a 26-os kilométerek között a leálló sávra és a szemközti adat belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon autózhatnak. A csomóponti zárással nem jár a munka, ezt írták még a hallgatók, úgyhogy hát ez talán egy jó hír, de itt azért így péntek délután fennakadásra kell készülni. 0620 55 55 155, én pedig itt készülök az üzeneteikre, ha bárki lát valamit az utakon az országban, jöhet az info. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike művelődési háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár percet kell, csak várnunk 2 óráig, jönnek a legfrissebb hírek, aztán 50 Cent. És itt lesz Rúzsa Magdi és Lotfi Begivel és a Nyári Záporral.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Mosoly, meghatottság és szeretet töltötte meg az idősek otthonát egy különleges ünnepen. A születésnapi köszöntő során a 90 éves Erzsi nénit családtagjai és az intézmény dolgozói is felköszöntötték. Meghitt és örömteli pillanatokat adott a fővárosi önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona polgárdi ipartelepeki telephelye, ahol a mindig mosolygós Pritzl Andornét Erzsi nénit születésnapján köszöntötték. 90 éves Erzsi néni, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű, írja Feol. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Játékok, versenyek és jó hangulat töltötte meg a dunaújvárosi sportpályát, a háttérben azonban komoly üzenet húzódott meg. A rendezvény célja a drogfüggőség megelőzése és a fiatalok tudatosságának erősítése volt. A Fejérvár megyei önkormányzat sikeresen pályázott 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Tisztán előrébb jutsz című ifjúsági kábítószer prevenciós, tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására irányuló felhívásra. Így a minap a Szalki-sziget adott otthont a soron következő Fejérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap eseménynek, ahol a drogfüggőség állt a középpontban. A rendezvény házigazdája a Dunaújvárosi SC Rudas közgazdasági technikum és kollégium volt, tudósítás a Feol oldalán. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Hiányosságok a büfékocsiknál, jelentés készül az M1-es tragédia után. 3 vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levét, erről, tehát a fogyasztókhoz már nem juthat el.
3: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánjövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra is elmúlt sokan, a péntek délutáni munkát most fejezik be, úgyhogy indulnak hazafelé, jöhet a hétvége. Hát kellemes programozást mindenkinek, és isteni nyári hétvégét. Reméljük, hogy mindenkinek és mindenhol kedvez majd az időjárás mindenféle programhoz. A jó zenékhez biztosan. The Wanted, Glad You Came!
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, ki mivel tölti ezt a hétvégét, mi lesz a program, és már is záporoznak az üzenetek. Attiláéknál festés lesz otthon. Azt írja, nem a legizgalmasabb program, de egyszerűen muszáj befejezni, és reméljük gyorsan meg is szárad majd. Hát hajrá, küldjük majd mellé a legjobb Best FM-es zenéket, tényleg a legjobb zenére festeni. Én a tavalyi évben festettem ki az egész lakást, úgyhogy csak ajánlani tudom. A lányom ballagása miatt az egész család összegyűlik, nagyon várjuk, ezt írja Erika, mert hogy most sikerül egyébként mindenkit összehozni. Hát jó kis családi program lesz. Zsuzsiék a hétvégét a Balatonnál töltik, szintén a családdal. Azt írja, végre egy kis pihenés és lángosozás vár ránk. Istenem, de imádom a lángost. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és a lángosok is. Mellé pedig egy kis Red Hot Chili Peppers, méghozzá talán az egyik legérzelmesebb dal a csapattól a 90-es évek. Érkezik az Under the Bridge, ami a magányról, a függőségről szól, egy kis melankóliával keverve. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenékre. Pillantottam itt a hétvégi időjárás előrejelzésre, és úgy tűnik, hogy a szabadtéri programoknak azért kedvezni fog az időjárás. Délelőtt még lehetnek szombaton például felhők az égen, egy-egy zápor előfordulhat, de aztán délután nagyon sok felé kisüt a nap. 21-27, ez lesz a maximum, vagy ezek lesznek a maximumok és a kettő között, amiket mérhetünk. Szóval szerintem egy igazán kellemes kora nyári időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet programozni, és minden mellé Best FM-et hallgatni. Úgyhogy tartsanak velem a folytatásban is, hiszen még csak hangolódunk a hétvégére.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nátas Ladány és Jenő lakóiért végzett a háziorvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Holnap napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki eső zápor. A nyugati szél sokfelé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt a péntek délután kellős közepe, és találkozunk itt a 93.1 Best FM-en a dunaújvárosi és környéki hallgatókkal. Mindenkit szeretettel köszöntök. A mikrofon mögött Volek Csongor 3,5 órán keresztül megpróbálom garantálni a zenei változatosságot olyan slágerekkel, mint most Gwen Stefani és Ékon közös száma, a Sweet Escape.
0: 93.1 Best

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, én jelentkezem este 6 óráig, a mikrofon mögött Molek Csongor, a Dunai Versi hallgatókat pedig nagy szeretettel köszöntöm így június 12-én. Névnaposaink remélem velünk tartanak, ők a Leók, Jánosok és Villők, boldog névnapot kívánok a csapat nevében is, a szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 178 évvel ezelőtt Prágában a cseh radikálisok kirobbantották a pünkösdi felkelést, amely a Habsburg uralom ellen irányult. És 78 évvel ezelőtt a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesüléséből létrejött a Magyar Dolgozók Pártja, az MDP. Híres emberek, akik ma születtek, 73 éve látott napvilágot, Slamovics István, rockzenész, gitáros, egykor az Edda együttes tagja és elég sok szám társszerzője. És 47 éve született Gáspár László, énekes. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban és a vonzás körzetben. Most egy francia párossal folytatjuk a délután, zenél a Daft Punk és szól az Around the World.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek és balesetmentes kilométereket dunaújvárosi autósok. Munkálatokat végeznek a környékünkön, tudjuk mindannyian, akik közlekedünk. Például a Rácsalmási bekötő úton építési munkák miatt az 51-123-oson a 0-es kilométernél félpályás lezárásra kell készülni, de elméletileg nem sokáig, ma már várható változás. Aztán az 51-343-ason a 0-1-es kilométernél is végzik a közműépítési munkálatokat. Ez elméletileg még augusztus végéig útszűkület van érvényben, és az Újsolti bekötő úton is július végéig az 52-124-esen aktuális a közműépítési munkálat, konkrétan a 0-as kilométernél. Ha ezeken kívül akad egyéb tapasztalatról rövid beszámoló, akkor kérem mondják el 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, Desiree örök slágerével folytatjuk a műsort, a felvétel címe Live.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, érezze jól magát mindenki így péntek délután, aki velünk tart a Best FM-en, Dunói Versi hallgatók, ezen dolgozunk egyébként, főleg a jó zenékkel, de jelentkezem még hasznos információkkal helyi szinten. A nevem Molek Csongor, érdemes velünk tartani, a következő órát Amy Winehouse indítja, a Tears Dry on Their Own című slágerével.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Magyar siker született a bolognai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A négylábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt. Magyarország az ötödik legtöbb nevezőt adta. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum, az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezeren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat.
7: Felújították a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gyakorlati oktatást szolgáló épületeit 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron. Nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert építettek ki, és összesen 48 termet korszerűsítettek. Jelentősen megújult a digitális infrastruktúra, és több száz egyetemi oktató, valamint hallgató vehetett részt digitális készségfejlesztésben. Továbbra sem akarnak eurót a svédek. Idén még a tavainál is kevesebben cserélnék le a koronát. Csupán a lakosság 29%-a támogatná az euró bevezetését. Svédország több mint 30 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, és kereskedelmének csaknem kétharmadát a tagállamokkal bonyolítja. De a svédek többsége ennek ellenére ragaszkodik az ország nemzeti valutájához.
6: Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek.
7: Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, viszont az északnyugati északi szél élénk marad. Északkeleten és északnyugaton néhány zápor, csepergő eső előfordulhat. A hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek szólnak megállás nélkül a 93.1 Best FM-en, és remélem csatlakoztak hozzánk olyan új hallgatók, akikkel talán most találkozunk először a mai nap folyamán. Én Molek Csongor vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Az órát pedig indítja most Amy Winehouse, meghallgatjuk a Tears Dry on Their Own című nagy slágerét. Itt a Best FM-en.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas péntek délutánt kívánok minden hallgatónak, sokan melóznak, még tudom, úgyhogy kitartást. Pörgetjük a munkaidőt is, ígérem, a jó zenékkel még együtt ebben és a következő felvonásban. A nevem Molek Csongor, megnézzük a hétvégi időjárásról, jelenleg mit tudunk? Hát a szombaton elméletileg napos gomoly felhős időkör vonalazódik majd itt a mi környékünkön. Kicsi eséllyel ugyan, de említik a csapadékot futó zápor formájában, erre készülhetünk. És a nyugati észak-nyugati légmozgás feltámadhat majd, élénk lökések kísérik. A reggeli órákban olyan 8-13 fok lesz, tehát túl melegre ne készüljünk, a csúcsérték délután pedig 21-26 fok körül alakul. Kedves pollenallergiás hallgatók, még mindig a csalánfélék és a pásítfűfélék pollen koncentrációja van közepes tartományban, a kültéri allergéngombák spóra száma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egy duettet hallgatunk a következő percekben, énekel Melanie C. és Bryan Adams, meghallgatjuk a When You're Gone című slágert.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ismét a sportra fókuszálunk. Kedves dunaújvárosi hallgatók, a DLS Arénában rendezte meg a második avon nyárindító női foci kupát a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség még a hétvégén, és a szombati viadarra eredetileg 8 együttes nevezését fogadták volna a szervezők, viszont végül 9 együttessel kezdték meg a küzdelmeket, így egy kicsit át kellett szervezni a torna menetrendjét. Az A jelű csoportban 4, míg a B-ben 5 csapat vágott neki a küzdelmeknek, és ahogy már megszokhatták a legtöbben, a DLS rendezvényein a viadal első szakaszában a körmérkőzéses rendszerben dőlt el a továbbjutók sorsa. A csoportok első két helyezettje az elődöntőben folytathatta a küzdelmeket, míg a többiek a helyosztókon bizonyíthattak. A hetedik helyet a Dunaújváros PASE U19-es együttese szerezte végül meg, az ötödiken az Enying VS-e végzett, míg a bronz csatában a kettő elődöntő vesztese. A Mix és a Baracs sem érte össze egymással erejét, és végül előbbi örülhetett a 3-0-as sikernek. Idén a Környese és a Relax Duck Center csapatai küzdhettek meg az aranyéremért, és a színvonalas nagy csatát hozó fináléban a Környei alakulat nyert 2-1-re, így ezúttal ők hódították el a nyárindító kupa első helyét, úgyhogy gratulálunk mindenkinek. Fent van a beszámoló ettől részletesebben a dunaújváros.com hírportálon. ATB német DJ következik, és a Let You Go című slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Szép péntek és késő délutánt kívánok mindenkinek, lassan-lassan itt járunk már ezen a napon is, kedves dunói városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, mindenkit szeretettel köszöntök, aki velünk tart. Indítja az utcsó közös felvonásunkat mindjárt a September, és szól a Cry For You.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 12-én, Kunszentmiklóson, a Kike Művelődési Háznál. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdubiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így hat vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Ezeken a területeken továbbra is tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek.
4: Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy 3 napos szimulációs gyakorlaton, ahol földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenteniük. Az eskütételen Erdélyi Krisztián, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor mentőszervezet 2012-es megalakulása óta folyamatosan szolgálatot lát el itthon és külföldön.
3: Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum. Az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat.
5: Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, viszont az északnyugati északi szél élénk marad. Északkeleten és északnyugaton néhány zápor, csepergő eső előfordulhat. A hőmérséklet délután 21 és 26 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A Dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Évtizedeken át dolgozott csendben a helyi közösségért, miközben generációk bízták rá egészségüket. Most rangos kitüntetéssel ismerték el azt a munkát, amelyet Nátas Ladány és Jenő lakóiért végzett a háziorvos. A település legmagasabb elismerését, a 2026. évi Nádas Ladány díszpolgára címet egyhangú döntéssel Ódor Sándornak adományozták, elismerve több évtizedes szakmai és közösségi munkáját. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Már csak 60 percünk van együtt szórakozni, kedves hallgatók, itt a 93.1 Best FM-en, úgyhogy belehúzunk nyilván, hasznos infók nem maradnak ki, mindjárt közlekedünk. Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenéket pedig együtt pörgetjük még este 6 óráig. A neve Molek Csongor, indítja az órát a September, és szól a Cry For You című dal.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki közlekedik most is, így péntek, hát késő délután dunói városi autósok. Vezessenek szabályosan. Az 52-esről beszélünk szinte minden nap, de hát végzik jelenleg az útkarbantartási munkálatokat. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 47-es kilométernél számíthatnak fennakadásra, még jó pár héten keresztül. És Kecskemét-Kalocsa összekötő úton messzebb tőlünk az 53-01-esen, a 20-as kilométer környékén félpályás lezárás van érvényben. Ha van egyéb infójuk utakkal kapcsolatban, akkor tudják, elérnek 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Az előadói listánkból Sean Paul következik, a sláger pedig a We Be Burning.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig tényleg a zene, kedves hallgatók, helyi szinten, ugyanis több nyitott napra is csalogatta az intézmény majdani növendékeit a Sándor Frigye Zeneiskola közössége a közelmúltban. Az első felvonásként kakaó koncertet szerveztek a város óvisainak, hangszerbemutatóval, iskolabejárással színezve. A tartalmas és aranyos videós beszámolót megtalálják a dunaivars.com hírportálon. Egy hazai előadó következik most, nem más, mint Király Viktor, egy 2010-es slágerrel, ami azonos című albumának, hát természetesen a címadó kislemeze. A cím az árulkodó, mindjárt elmondom, hogy pontosan micsoda, de egyébként a felvétel arról szól, hogy a siker és a reflektorfény önmagában nem elég. A főszereplő pedig ráébred, hogy a karrier csak akkor ér valamit, hogyha szerette is mellette van. Meghallgatjuk most a Szóló című slágert.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Pénteken is ideértünk a műsort illetően a búcsúslágeremhez, ami De La Soul-tól a Ring Ring Ring című felvétel. Köszönöm szépen a közreműködést minden kedves hallgatónak, remélem, hogy jól érezték magukat az előző három felvonásban is. Holnap pedig jelentkezem, délután 3-tól szokás szerint. Hétvégén is találkozunk, legalábbis remélem velünk tartanak a hallgatók. Maradjanak a Best FM-en, Molek Csongort hallották, minden jót kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hamarosan nyit az élményfürdő. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Június 19-én nyit az élményfürdő. A létesítményben még zajlanak az utolsó előkészületek. A szakemberek jelenleg elsősorban a feltárt csőtörések és szivárgások elhárításán dolgoznak. A munkák a tervek szerint időben befejeződnek, így az élményfürdő a megszokott rendben kezdheti meg a nyári szezont Dunaújvárosban. Az idei nyitás egyik újdonsága, hogy a büfék előtti területet kibővítik, ami a várakozások szerint kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszi a vendégek kiszolgálását. A dunaújvárosi lakcímkártyával rendelkezők számára továbbra is megmarad az 50%-os kedvezmény, így a helyiek változatlanul féláron vehetik igénybe az Aquantis szolgáltatásait, írja Duna Online. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Játékok, versenyek és jó hangulat töltötte meg a dunaújvárosi sportpályát, a háttérben azonban komoly üzenet húzódott meg. A rendezvény célja a drogfüggőség megelőzése és a fiatalok tudatosságának erősítése volt. A Fejérvár megyei önkormányzat sikeresen pályázott 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Tisztán előrébb jutsz című ifjúsági kábítószer prevenciós, tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására irányuló felhívásra. Így a minap a Szalki-sziget adott otthont a soron következő Fejérvár megyei ifjúsági drogprevenciós sportnap eseménynek, ahol a drogfüggőség állt a középpontban. A rendezvény házigazdája a Dunaújvárosi SC Rudas közgazdasági technikum és kollégium volt, tudósítás a FEOL oldalán. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Holnap napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki esőzápor. A nyugati szél sokfelé feltámad, élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV, az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

csak mi nácsiptesek, hanem a komplet Best FM érdeke. Most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel. 06 25 55 155 Viber és SMS számunk és infókukat az Best FM

0: minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Mosoly, meghatottság és szeretet töltötte meg az idősek otthonát egy különleges ünnepen. A születésnapi köszöntő során a 90 éves Erzsi nénit családtagjai és az intézmény dolgozói is felköszöntötték. Meghitt és örömteli pillanatokat adott a fővárosi önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona polgárdi ipartelepeki telephelye, ahol a mindig mosolygós Pritzl Andornét Erzsi nénit születésnapján köszöntötték. 90 éves Erzsi néni, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy Erzsi néni derűs természete és mosolya ma is példaértékű, írja Feol. Az önkormányzat környezetvédelmi osztálya idén már 27. alkalommal hirdeti meg a Virágos Dunaújvárosért versenyt, amelyre 8 kategóriában várják a nevezéseket. Keresik a legszebben virágosított erkélyeket, ablakokat, lakosság által gondozott előkerteket, virágládákat, üzlet, intézmény és családi házas előkerteket, homlokzatokat. A nevezéseket nevezési lapon kell benyújtani. A pályázatokat elektronikus úton a virágosítás@dunaujvaros.hu-ra várják, a jelentkezési határidő július 31. Játékok, versenyek és jó hangulat töltötte meg a dunaujvárosi sportpályát, a háttérben azonban komoly üzenet húzódott meg. A rendezvény célja a drogfüggőség megelőzése és a fiatalok tudatosságának erősítése volt. A Fejér vármegyei önkormányzat sikeresen pályázott 2025-ben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt Tisztán előrébb jutsz című ifjúsági kábítószer prevenciós, tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására irányuló felhívásra. Így a minap a Szalki-sziget adott otthont a soron következő Fejér vármegyei ifjúsági drogprevenciós sportnap eseménynek, ahol a drogfüggőség állt a középpontban. A rendezvény házigazdája a Dunaújvárosi SC Rudas közgazdasági technikum és kollégium volt, tudósítás a Feol oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A meteorológusok szerint az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát. Elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek. Illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
4: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
3: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Aki hétfőn itt volt velünk, úgy is tudja, aki meg nem, szerintem ő is kitalálta már az előző 60 percben, hogy pont úgy, mint hétfőn, ma is Classic House a menő a Night Shift extrában, amikor is ugye egy Night Shift rezidens visszatér, nyom egy plusz egy extra órát 7 és 8 óra között, nyilván én ehhez igazodva ugyanabból a stílusból nyomom a warm-upot 6 és 7 óra között. Szóval Classic House, az meg csak Lauer Krisztián lehet nálunk.
6: Sziasztok, én leszek, én önmagam, jó magam és még magam.
5: De már te vagy. Úgy a saját, mint a magam nevében.

0: Na végre belefutottam én is, azt hiszem ez volt, nem a Szévár szól, egy Kisza bokállal, ugye? Mert mondtad, hogy van egy ilyen régi új Bob Sinclair dal.
1: És kérlek szépen, azt hiszem, hogy körülbelül, nem hazudok, egy olyan 2 hétig gondolkodtam azon, hogy mi a vokál. Tehát, hogy mert tudtam, hogy ismertem
0: igen,
1: a dalt.
0: Igen.
1: És mondom, nem jut eszembe. Dúdoltam. I can wait. New shoes. 80-as évek.
0: Így.
1: Funk. És itt beugrott, mondom, de.
0: De várjál, ez a Bob Sinclair, ez nem az, amit a muzaikék csináltak.
1: Nem, ez a Bob Sinclair.
0: Ez a Bob Sinclair. Szévászó, Nightshift Extra, úgy, mint hétfő, ma is Classic House-okból válogatunk, pontosabban ebben az órában már csak válogat. Lauer Christian, hétfői rezidensünk.
1: Szevasztok, hey!

0: Na mindig, amikor megkérdezem, hogy na velük mi van, akkor mindig vagy nyomod az új infót, vagy egy 2-3 hét múlva jelentkeznek új kis lemezőcsőjök a Fetszenc volt.
1: Ja, Fetszenc volt, igen.
0: Kérdezem, hogy mi van velük? Mit tudsz róluk? Vannak
1: nem tudom, most újdonságot nem hallottam még róluk, tehát így nem tudom, el vannak tűnve. De szerintem ketten külön biztos, hogy dolgoznak még a 100%.
0: Mert most én azt néztem, hogy ilyen tényleg ilyen 2000-es ilyen ikonok, mint az Artful Dodger. Körbe turnézek most egész nyáron, sajnos persze. Csak Angliát nyilván, de hogy azért még vannak, léteznek, hála az égnek.
1: Szóval annyi, hogy a Two Step Garage az nagyon-nagyon beindult, mint műfaj újra, igen. És így nagyon-nagyon megy, illetve a Speed Garage is, az is újra előjött, nem tudom, hogy a fiatalok így rá vannak gyógyulva, és hát, emiatt ezek nagyon mennek.
0: Ami egyébként Angliában sosem halt, tehát persze, ha van fősgyökeres angol dance műfaj, akkor az a Garage meg a Two Step.
1: Bizonyám, pontosan.
0: Na mindegy, Fetszen, Small Turnaround, Classic House egészen 8-ig Lower Christiannal a lemez játszok mögött.
1: Úgy.

0: Na, őt még egyszer valahol élőben te szeretném.
1: Muszti?
0: Aha.
1: Hát nagyon-nagyon durva, és a mai napig nagyon-nagyon aktív, viszont az a durva, hogy kezdi bevonni a saját fiát.
0: Hát már ilyet, Bob Sinclair a lányát.
1: Igen.
0: A David Guetta szintén ugye a fiát, megkapcsolatban tök jól viszonyul az egészhez, ugye, tehát nem az van, persze, hogy ott tapossa ki az utat a gyereknek, hanem hagyja, hogy ő...
1: Hadd érvényesüljön.
0: Hát, tapasztaljanak, hogy milyen az, amikor ugye egy 30 fős klubból elmegy 10 ember, és neked 20 embert
1: szorakoznod, igen. És ugye azt figyeltem meg, hogy most már volt egy-két olyan videó, amiben egy fiatal srác feltűnt a Mózdi mellett, aztán kiderült, hogy az a fia, és hogy ugye elkezdte nyomni ő is a zenéket. De állítólag nagyon ügyes.
0: Na, hát ez pedig Sonic és Baloka, ugye? Boogie Wonderland.
1: Bizonyán.
0: Ami aztán sosem jelent meg hivatalosan.
1: Hát sajnos ugye az Earth, Wind & Fire-től megkérni jogot, az azért elég necces történet lenne.
0: A Fatboy Slim 20 évet várt arra, hogy a Rolling Stones megadja neki a...
1: 20 évet?
0: Igen, tehát ezt pont múltkor mesélte, hogy ugye amikor abban a pillanatban ugye megcsinálta a Rockefeller Skankert, azt mondta, hogy fél éven belül ugye annyit játszott, hogy hát kellett valami új. És rájött, hogy az I Can Get No Satisfaction nem megy.
1: Igen.
0: És ezt azóta pörgeti, általában mindig a végén. Ez egy ilyen tényleg ilyen ikonikus Fatboy Slim mashup, és mindig ment, hát angolok szerintem, hát meg is van egymásnak a száma, és mindig találkoznak fesztiválokon, és akkor mindig mondta a Mick Jaggernek, hogy figyelj, nem lehetne? És mondta a Mick Jagger, figyelj, nagyon jó a kis lemez. Nem. És most, tavaly decemberben azt mondja, ő se érti, hogy megint találkoztak valahogy, mondta, hogy figyelj, 20 éves a You've Come a Long Way Baby. És mondta Jagger, figyelj,
1: jó.
0: Úgyhogy megjelent hivatalosan a Rockefeller Skank az I Can Get No Satisfaction-nel együtt, úgyhogy azért mondom,
1: kell
0: hogy a Sonicéknak szólni kell, hogy figyelj, kitartás, hát.
1: Persze, lehet. Egyébként annyi, hogy az Earth, Wind & Fire-rel készült egy dokumentumfilm, az HBO-n lesz, nem is tudom, mikor mutatják be, arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Na, úgyhogy a Sonicékat innen is csonkoltatjuk meg a Bellokát, tehát akkor Boogie Wonderland, ezt a Boogie-t meg majd akkor jövő hétfőn folytatjuk Lauer Christiannal.
1: Úgy, szavaztok, hely!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigaretta rabjai. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, mely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók már nem juthat el.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Gwen Stefani most kivételesen nem zenekarával, a No Doubt-tal, hanem jó barátnőjével, Eve-vel és a Let Me Blow Your Mind-dal érkezik. Szakács Gergő is egy picikét hagyja a Follow the Flow-t, és egyedül jön majd az Elkezdem című dalával, és hát Melanie C és a Spice Girls többi tagja nélkül lesz majd hallható a Never Be The Same Again-nel itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Cole-ra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Ám úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleverre ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Dream.

Egyébként fordulóját, és ezt a szép kerekényfordulót Fatboy Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát három nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy negyedik napot is hozzácsapni a rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboy Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a négy nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fatboy Slim!

ezt a legjobb zenek a holnapi időjárás azért már jobban fog emlékeztetni a nyára, pontosabban a holnapi hőmérséklet jobban fog már emlékeztetni minket a nyára, mert hogy azért lesz itt szél, meg hideg front, meg zápor, zivatar, de cserébe 27 fokos nappali maximum.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szület, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha három ország rendez közösen futballvilágbajnokságot, akkor ahhoz három nyitó ceremónia dukát. Ma majd Los Angelesben és Torontóban lesz óriási buli az első helyi mérkőzések előtt. Tegnap pedig ugye Shakira indította el a futball VB első meccsét. Ő jön most Dizzy Rascallal és Alokával.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nyilván más-más szempontok alapján mérlegelve, rengeteg zenekar pályázik minden idők legjobb angol fiú csapata címre. Íme itt van az egyik. Az East 17 érkezik az It's Alright-tal itt a Besten.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
2: What is this gonna be called Kayocho? Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 2028-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És hogy ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a szó.

0: Universe.
1: Best FM, a legjobb zenék. Eltávolodott ő mostanra a zenéléstől. Vagy hát nekem nem nagyon tudjuk, hogy mi van vele mostanság. Az utolsó információ róla még zenével kapcsolatban 2007-es, akkor egy gyerek albumot készített. És nem mellesleg, ma ünnepli a születésnapját. Meredith Brooks, Isten éltesse, ő jön, meg a Bitch.

0: Csama.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Tragédia az M1-esen, elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
3: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
2: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Jamaica jó hírének terjesztésért és a jamaicai kultúra ápolásáért kapta meg Sean Paul azt az Order of Distinction nevű kitüntetést, amelyet közéleti személyiségek, énekesek, zenészek, sportolók szoktak kapni. Megkapta már többek között Shaggy és Usain Bolt, és jön a Temperature az óra legelején.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM. A legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu, ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: George Michael egy klubhimnuszt, Whitney Houston egy Chaka Khan klasszikust, Ember Mark és Törőcsik Franciska pedig egy jól ismert Demjén Ferenc dalt dolgozott. Tehát ezek érkeznek a mai utolsó 60 percben, vagyis jön majd a Szabadság Vándorai. Itt lesz az I'm Every Woman és a Flawless Go to the City is.
1: Ez a Night Shift a Best

hallgattam a legjobb zenék, hogy a most érkező Zsárul és 50 Cent nincsenek jóban, az nem kifejezés. Volt itt már bunyó, késelés, és ahol csak lehet keresztbe tesznek egymásnak, de azt hiszem, hogy mégiscsak a legstílusosabban 50 Cent járt el, amikor egy Zsárul koncerten az első 4 sort teljes egészében megvette, majd nyilván senki nem ment el, és üresen.

Best of a legjobb zenék, Biki, Big Flavi Tomi, a hétvégi házigazda, pihen, nyaral, horgászik, szóval nem lesz se szombaton, se vasárnap, ami azt jelenti, hogy hát holnap és holnap után is White Boy All Night Long. 6-8-ig természetesen ugyanúgy mixelni fogunk, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap pedig chill lounge-t és deep house-t, és aztán maradok is egészen éjfélig, kivéve most, mert most megyek, ennyi volt már a Night Shift, jön a French Effect,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this.